0: Babits Mihály elmondja Esti kérdés című költeményét. A verset 1909-ben írta, és 1936. június 4-én mondja el.
1: Bundája szép, ha szűcse ék. Semmelweis utca 9.

haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.

Nem fogom, mert nekem belül és nálam egy kis kaland. Mert kérem, oly remek a kis, oly remek a kis, oly remek a kis autóm. Úgy repülve, mint akár egy postagalam. Ha vele ül, akkor majd megér. Tudom, hogy nem kár a benzinért. Mert kérem, százuzas, az én tempom. Perceken belül

Míg eljutottam hozzád, oly hosszú volt az út. Te játszottál, csak krétálkodtál, kedvem elborult. Mert féltem, hogy a szíve

0: Ay, mamá, yo quiero de eso.
1: Oh,

Al moim többé nincsenek nekem, legfeljebb szép emlékeim. Nem fontos semmi, semmi se nekem, lekéstem én a boldogságról. Nem fontos senki,

nincsenek nekem, megfejebb szép emlékeim, nem fontos semmi, semmi se nekem.

0: Hozzád szólunk, nagy világ! A Latinhegyi Rádió állomás kalapatása, a közvetítés vezeti Várkonyi Zoltán.
1: Üdvözlöm benneteket! Új 20 kilovattos adóján a Magyar Rádió. A mai napig nagyon szűk sor hallgatta a rádiót, jó készülések híján legfeljebb a főváros. Kis adóenergiával, éppen csak hogy jelezze, élünk, megszólalt Budapest és az ország hangját.

Kovács Ferenc cukrászdája Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Be kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba.
2: Miért?
1: Piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
2: Hát ez tetszik magának. Remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
1: Ezek lámpák, rádió lámpák.
2: Igen.
1: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
2: Nagyon maga, ma egész rádiós, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
3: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
2: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
3: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
2: Igen.
1: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
3: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
2: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulnak. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak és még a beszéd hullámoknak az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villódzó fény a lámpák belsejében?
3: Ez a villódzó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
2: Meg kell szóval kérdeztem, hogy kolléga úr felelt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
1: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
2: Na igen, tényleg halvány lett a villódzószál. Baj van.
3: Az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

0: Ördög, orom, csárda. Buda legszebb vadregényes helyén, az 59-es végállomásánál. Jó konyha, cigányzene, polgári árak.
1: Kérem a következő számot.
2: És a következő jelentkező fog szerepelni.
3: Aki egy férfi lesz, magyar nóta énekesnek jelentkezett.
2: Most zongora kíséret mellett énekel. A műsor itt van vagy ott? Benyújtott rám? Szóval kérdezzük meg, hogy mit énekeljen?
1: Sora kérem szépen, négyes, van kettő sora?
4: Négyes, szám magyar nótán énekel.
3: Így folyik most a beszélgetés a próbaterem és a tanácsterem között, ahol a bíráló bizottság tagjai hallgatják.
1: Halló, halló, tessék kérem egy kicsit közelebb állni. Négyes, kérem, halló, figyelem. Úgy elég, köszönöm, hátrább, hátrább, hol, úgy.

az élet csodás, úgy ragyog ránk az ég szívem. Csak annyit mondanék, hogy eszemben jársz te mindig, és ezért oly kék az ég, ha kicsit szeretsz, ne

A szívet kívánom, kis virágom, így világos, ugye a dolog? Az élet csodás, úgy ragyog ránk az ég szívem. Csak annyit mondanék, hogy szeretnék, ha te meg én egy pár lennék.

ránk boldogság vár. Egymás lehetnénk már tavaszra és panaszra nem lesz okom. A szívet kívánom, kis virágom, így világos, ugye a dolog. Az élet csodás, úgy ragyog ránk az ég szívem, csak annyit mondanék, hogy

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D gramofon csatornáján.

az egész életem egy nagy szerelmi vallomás. Neked akkor is hiszek,

Sokolt vittem neked, csak néztem a szemed, nem tudom, mi volt velem.

0: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.
1: Testvéred Kispesten lakik, ugye?
2: De már Budapestet csatoltál?
1: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz? Hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.

mesét mondok, figyeljenek, felnőttek és gyerekek, egyezzék a fülüket, a kiták és az egerek. Mert kisi mesén tanulságosan, hallgassanak figyelemmel rá. Jancsikas a kis Juliska, két kis vidám úttörő, elmentek a nagy erdőbe, ahol finom gomba nő, lesz majd ebből jó gomba lesz.

Óra múltán a motorba oda ment a kedvedhez, kicsorítva így szólt egy ilyet Jancsi gyerekhez. Úgy furdal, hogy kedve menni sincs, mire mondhatod, van itt nagyobb kincs. Buszomban az udvaromban nincs más, csak egy szemétom, török kilincs, lyukas fazék, újságnak érhetett gond. Áruld el, hát mit találtál ott? Elmehetted minket Szellegon. Jancsi így szólt, néni kém, a kincs a hulladék, mit felsoroltál már? Nálunk otthon úgy szokás, hogy ki a legtöbb fémet gyűjti, annak kitüntetés jár. A hasonlóvába ezen kissé elgondolkodott, szemével megsímogatta a sok drága linnomot. Így szólt,

megbukta a lovakat. A szekér majd összedőlt a rettentő a súly alatt. Indul síban, kaszarászott már, látott csörrel bámult sok madár. Nagyban folyt a verseny, mikor déltájban megérkezett, s már is napja mérlegre a fémet vasat rezeket. Másfél tonna, így szól a zsüri, ugyanennyit hozott is Jani.

0: Halló, halló itt London! Magyar híreket adunk a londoni rádióból.
1: Rádió Budapest, szedves hallgatóink! Rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházban. Színre került Mária főhadnagy. Nagy operett három felvonásban, 6 képen. Írta Szilágyi László. Zenéjét szerzette Huszka Jenő. Karnagy Endre Endő. Rendező Tihanyi Vilmos. Mária, Szeretki Cita, Antónia, Ponti Hanna, Bálint, Sárdi János, Panni, Kismanyi, Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán, Gyurátus, Járai Ferenc.

a te szerelmem, kedvesem, legyen a sorsom végzetem, mert ez a szerelem, életem, mindenem.

tudom, hogy jön majd más itt téged imád. Aki halál, vidám és mosolyog rád. Megyek

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Voxi cipőkrém, olcsó és jó.

Szeretem a szűkét, a barnát, a feketét. Szeretem a prózát, a verset és a zenét. Hajnalban a felkelek, már rögtön víg vagyok, este valakinek két szeme rám mosolyog. Szeretem a munkát, a táncot és a mozit, közben mindig várom a párom, az igazit.

Szeretem a szőkét, a barnát, a feketét. Szeretem a prózát, a verset és a zenét. Hajnalban a feltelek már, rögtön híg vagyok, este valakinek két szeme rám mosolyog. Szeretem a munkát,

kislányt át fajleti, miért nem szeret egy kicsit? Jól tudod, hogy akiben érted dobog. Kislány, ne légy oly makacs, ritkán van így szép tavasz.

soha nem tudod, eltarabod vagyok. Százszerelmes sátán, bennem rád vágyik. Örök izgalom ül az arcomon,

Drinkolhatsz akár noém, lúkolhatsz, hurrá!

ez a kis nóta arról szól, szerelem mindig kell. Mikor egy kis nő megtetszik, csak ezt tudom el. Nem kell az udvarlás, a beszéd nyúlik, az idő múlik, és hogyha nincsen más, akkor sincsen baj tudni.

kellemessé és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit Kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árat. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.

ami rosszat, legyen rém hír vagy igaztény, a sodromból ezt ki nem hozhat, ezen mindig kacagok én. Ha főzik a komor pletykát, a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyem csuda jó, mert hát ezen szívből nevetek én. Ha pénzem nincs hó végén, csak kacajom száll, mert a gazdag néném tulipános ládikója itt vál. Ha hallok valami rosszat, legyen rém hír vagy igaztény, a sodromból ezt ki nem hozhat, ezen mindig

vagy igaz tény, a sodromból ezt ki nem hozhat, ezen mindig gazdagok én. Ha főzik a komor pletykát a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyem csuda jó, mert hát ezen szívből nevetek én.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Babis Mihály elmondja Esti kérdés című költeményét. A verset 1909-ben írta, és 1936. június 4-én mondja el.

0: államai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítása jótállással.
1: Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

Mulla sunkát egy éjszakát, aztán megyünk megint tovább. A régi út.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Mit látsz a földön? Egy szegény családot. Nagy bajban vannak. A gyerek beteg, az asszony sír, a férjet gondok gyötrik. Segíteni kellene. Megkérjük Fortuna asszonyt, legyen övék az állam sorsjáték főnyereménye. Remek tipp, gyerünk!
3: Remek tipp, vegyen állam sorsjegyet.

jó szemed öltöbb, mint ezernyi drága kő. Te vagy nekem, tudd meg, hogy te vagy nekem, a tavasz és a világ. Számomra megszűnt a múlt, csak

0: 20:03. Reichssender Flensburg und die angeschlossenen Sender. Wir bringen heute den letzten Wehrmachtsbericht dieses Krieges.
1: Életéből legszebb emlék, Maszkarádtól egy jó fénykép. Maszkarád, Szent István körút 15.

macht er. Eckig hüllte Jutta wohl das Ohr. Armer Hüdlernet, leb in Hüdlernet, du machst die Busch am Wissen, du lockert. És ha tudnád még, hogy egy szárkirály, a szőnyegekkel néha, néha mit csinál, tengerzenek.

Még egy perc, és elhagyom magát. Hát e percre még nyújtsa két kezét. Vége, nincs tovább, elég. Ez az utolsó.

ér, ez az utolsó pohár, és aztán egy hő. Bonsoir.

et chaussive oi jungenar es os utol johar et chastar adieu bonsoir buçuk önyekle boştumar babam linçidir bonsoir ez a sóhaj még szívemből

toujours pour un. Jocelyn, adieu. Bonsoir. Bonsoir.

sári rosszul lesz, mert a szoknya hosszú lesz, ő ma sem szeret, jut se mások rövidön. Ő régi kurta kell, mert az mégsem mutat el, úgy, mint ezt a csepp, hátul alkalmatlan slepp.

Várj hosszú lehet, mert a szoknya hosszú lehet, ő ma sem szeret, jó se már csak rövidet. Ő régi tudtam kell, mert az még nem tudtad el, úgy mint ez a csepp, bátor, aggalmatlan szem.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Hangszerek, zeneművek, hanglemezek, sportáruk nagy választékban. Szobotka Nagy Mária, Luther udvar.

Grand Boulevard, az oktogon a Glastigán. Igaz, hogy nincs Eiffel-torony, szeretlek mégis Pest nagyon, és az sem okos.

Párizsot, s a szél susog a pesti fák alól, így mondtam szebben, nem dalol. Mademoiselle de Paris, önnek szól az üzenet, a pesti nő az nem grizet, de szebb, mint ezer midinek. Én mindig Pestről álmodom, nekem csak ő a Párizsot, a nagy körút, a Grand Boulevard, az oktogon, a Place Pigalle. Igaz, hogy

0: J1 de Emisiones Radio Barcelona, la estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
1: Lassner Arthur konferál.
2: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Már megint itt vagyok, mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Éljen az alkalommal! Ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

sem ivóvíz, másik bőkor egy oázis, megszomjaztam a nyelvem földikén. Tempótak szól a papuska, én sem lépkedek papucsba, szegény bokám úgy megdagadt, nézd csak! Négy bús teve paktat ma, jaj, mikor érkezünk Bagdadba, ne sír leányom Miranda,

0: نادي روحها نادي روحها نادي روحها كالستون.
1: Ma reggeli fontosabb híreink a következőek. Angol és amerikai tankosztagok Hannover felé közelednek. Brit és kanadai csapatok egyre közelebb nyomulnak Brémához, Emdenhez és a Zuidertóhoz. Amerikai erők elfoglalták Hamm vasúti központot, valamint Eisenach és Würzburg városokat. Az amerikai légierő tegnap Lipcse és Halle vasúti gócpontokra csapott le. Egész Németország most már a szövetséges vadászgépek hatósugarában fekszik.
2: Halló, halló, itt London. Magyar híreket adunk a londoni rádióból.

A nő sokat tud költeni, ezért költői lény, de millió versnél mégis szebbet sejem költemény. A csúnya nő is Vénusz lesz, ha kap egy új ruhát, s egy szép ruha előtt a fél.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Beletharangoznak szerte Magyarországon. Ez a harangszó a Mándor-Fehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlót.

baktériumokat egy perc alatt megöli a szuperlizofarm. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.

Jajaj, Heli, jajaj, Heli, olyan szép volt, mint a libanoni cédrus kertben a rózsán, akár a tatolyapár. Jajaj, Heli, jajaj, Heli, szemek

Jojo Helin, Jojo Helin, olyan szép volt, mint a libanoni cédrus kertben a rózsák, akár a tatolyafák. Jojo Helin, Jojo Helin,

Diese Nacht der Güte, um mich rum.

tanulság, jó emberek, az a tiződ, aki megegyet, ne lépjen a pódiumra, te lóhó! Az a tiződ, menjen félhez, minimum egy vénket kéhez, jobb, ha ő, mint mama szeretel!

Rendőr, fogják meg! Ellopták a pénztárcámat! Benne voltak az összes záluk céduláim, a hitelezőim cím és lakjegyzéke, és a 10 évvel ezelőtt leprésett 4 levelű lóherém!

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Kovács Ferenc, cukrászdája, Siófok, vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

and warm, and the stars begin to flicker in the

0: io tornato là, tare scho nyanganam.
1: Chak et dich muss gash, ich hab his von fash.
2: Ebben a melegben ugrálnak.
3: Csinálja maga is utánunk. Legalább lefogy egy kicsikét.
2: Kár minden dekáért.
3: Dekáért? Én kilókat gondoltam.
2: Jaj, de édes. Mondja csak, mit csinálnak itt ezek a kislányok?
3: Ez kérem, ez a mi reggeli tornánk volt.
2: Reggeli torna délve 12-kor? Nem rossz.
3: Tudjuk, majd kicsit későn ébredtünk. Tegnap mulatni voltunk a futballistákkal.
2: Futballistákkal? Mi köze magának a futballistákhoz?
3: Nekem? Én vagyok az ő üdvöskéjük.
2: Üdvöskéjük? Nem rossz.

kolikot ad unakas jó. Viszont az ember ott is tarka papírházak valaki, a Steigerről a házjul egy szobát leszakít. Tokió, Tokió, ott tudja jól a kis japán, hogy jó.

if Japan was new. Tokyo, Tokyo, bármi nem polikot adunak a jó. Viszont az ember ott kis sarka papírházakba lakik, a Steigerról a házi úr egy szobát lesz, aki Tokyo, Tokyo, ott tudja jól a kis japán, hogy jó.

0: Viszont az ember ott kis tarka papírházat valaki, a stájgaró a házi úr, egy szobát lesz a kint. Tokió, Tokió, ott tudja jól a kis japán, hogy jó.
1: A család öröme, családi kávépótló.
2: Die Hamol Ultra Produkte sind wirksame Schutzmittel gegen die brennenden Strahlen der Sonne. Genießen auch Sie die Sonne, aber mit Hamol Ultra.

0: Lakner Arthur konferál.
1: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Már megint itt vagyok, mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.

0: Egy pohár, két pohár, még a bor egészségére válik.
1: Nem, nem, még nincs szünet. Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek. Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón. Most jöhet a szünet. Na hát.

a szívembe szól egy dal, amit senki meg nem hall. Ez a dal azt súgja én nekem, hogy engem vársz, a szívem azt hallja jól.

olyan csinosak a budapesti lányok, látni őket boldogság, mint a frissen szedett orgona virágok, ők a május elhozzák.

módszert nem tanácsol, szájrus kölni csökevé, nagyokat nevetek ezeken én. Minden szépből jár a dolgozónak, pesti kislány, jöjj, örülj a jónak, nappal áld meg a helyet, s légy csinos este, ha érted, megyek. Olyan csinosak a budapesti lányok, látni őket boldogság, mint a frissen szedett

war ein Eisberg da. Dann wird er

egy kislány, Albert Irsán híres volt a főzte. Túrós csúszát, hízott rucát, legjobban ő főzte. Megöleltem a leányt, nem orrolt meg érte, hogy megkértem másnap délbe, meghívott ebédre. Tesós volt a levesem, szerelmes a kezdet.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Hangszerek, zeneművek, hanglemezek, sportáruk nagy választékban. Szobotka, Nagymária, Luther udvar.

találatom, megmutatom én, nyertem a totón, ides is komám. Szerencsémnek egy kis ajtót nyitva hagytam ám, nem kicsi a nyereményem, szó, ami szó. Ne csodálkozz, hogy a kedvem oly csoda jó, hisz nyertem a totón, ides is öcsém, elárulom, hogy harmad

mosloha fiú, hiszen nyertem a totó, még kides is öcsém. 12-es találatom megmutatom én, nyertem a totó, még kides is komám. Szerencsémnek egy kis ajtót nyitva hagytam.

0: de zender Bremen, de Goldene Zeven, Ernst, Hanneke. En u luisteraars, we hebben ons allemaal weer gevonden op de golflengte 395,8. En we gaan onze tijd gebruiken ook met dansmuziek. En we gaan verder met een fox. De Goldene Zeven speelt hem. Ook Detlef Leis staat klaar, want hij zingt dat lied, het schaduwachtig lied, Deep Purple.
1: Tavonyi Károly honvédi zseni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenki szeretettel csókol, a viszontlátás reményében, Károly. Kapitopál honvéd üzenem Losanzra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok, a viszontlátásra.
2: Richter Rudolf honvéd üzeni Losanzra kedves feleségének, kislányának, szüleinek, jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindnyájatokat, viszont látásra, Rudolf.
3: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.

Nekik olyan titokzatos, mint tengernél a tenger, szívem, hogy heves ember. Úgy vállak, gyere, te buta, te suta, te bolondos helénként. Úgy vállak, havonta, naponta, tégedet én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jaj a helén, jaj a helén, Jeruzsálem.

0: látsz a földön? Egy szegény családot. Nagy bajban vannak. A gyerek beteg, az asszony sír, a férjet gondok gyötrik. Segíteni kellene. Megkérjük Fortuna asszonyt, legyen övék az állam sorsjáték főnyereménye. Remek tipp, gyerünk!
1: Remek tipp, vegyen állam sorsjegyet.
2: Dr. Weir's mystery will be continued shortly. Say, by the way, Doctor, is mystery your sole pleasure?
3: Young man, what could be more pleasant than mystery?
2: Well, music, for instance.
3: Music? Why, of course. Have you ever heard my clanking of chains?
2: Doctor, I'm afraid you've got me wrong. I mean the kind of music men hum or whistle when they feel on top of the world. And gentlemen, one of the many things that give you that tip-top feeling is the pleasure of being well-dressed. Perfect taste is a criterion, and in hats, there's nothing smarter than an Adam. From stem to stern, your Adam hat gives off that look of quality. You see quality in the carefully molded shape, and in the richness of the genuine all-fur felt, and in the subtle color shade. Next time you pass an Adam hat store or authorized dealer, stop in and try on an Adam. Once you see and wear an Adam hat, you'll agree that today, as before, Adam is one of America's outstanding hat values. Now, the good Dr. Weir.
4: Januárban nem beszél velem, februárban már reménykedem, márciusban meg is hív talán, és áprilisban mosolyog reám. Májusban már kedves is velem, bizony, júniusban udvarol nekem. Júliusban örjönkbe imád, és augusztusban nem bírom tovább. Szeptemberben nincs még semmi baj,

hogy télen is szeressen engem el. Mert januárban nem beszél velem, februárban már reménykedem, márciusban meg is hív talán, és áprilisban mozsolyog reján. Májusban már kedves is velem, júniusban udvarol nekem.

barátomat a napokban újra láttam én. Fiacskáját sétáltatta a hősök terén. Játszani a kislányokhoz küldte szüntelen, de a gyerek ellenkezve bömbölte, hogy nem. Mosolyogva álltam ott,

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Parancsot a hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a nyugat hazánk újjászületésének órájában sem bírta abba hagyni a hazugságot. De az a harc, mely az utcán kihúzta a nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közt is fellángolt. Akik a hazugság kérdetői voltak, e perctől fogva nem munkatársai többé a magyar rádiónak, mely ezentúl joggal viselheti Kossuth és Petőfi nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, jó rét új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben, a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani.

mikor szememben kigyulladok én. Hogy kell a szívünket, magunkat megcsalni, egyetlen egy csókért élni vagy meghalni, átkozni a percet.

0: Az arcbőr erősebb lesülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén borax krémet, külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.
1: Der neue Opel Cup. So viel Raum. So viel Temperament. Und eine Straßenlage. Rundherum ein neuer großer Wagen. Bildschön. Die große Fahrfreude. Der neue Opel Rekord.